Simba, boo, nyeta, nyeta, Simba, boo, nyeta, nyeta, Simba, boo, nyeta, nyeta, Simba, boo. Bad bitch make a pin like Beckham.